0: A jövőtől a jelenlegi világszintű szituáció mellett
1: Zali, az igazat megvallanám. Zali, figyeltem, hogy elkezdett egy ilyen irányba változni.
0: Már lassan egy éve tart az egész. Sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatom volt, de több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az. És minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra. Ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várunk el semmit, azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni, és nyíltabb különböző új ötletek
1: emberek is. A szabadság is, szóval... Meg hogyha nem szabadságként fogja fel az ember, akkor szerintem nagyon nehéz végig csinálni, mert pedig azt hiszem, hogy muszáj. Vagy egyre muszájabb.
2: Kada razmišljam o budućnosti, obično...
3: Budućnosti želim i očekujem da više nema pandemije, da svi zdravije jedemo, da manje zagađujemo prirodu, da smo mnogo tolerantniji jedni prema drugima.
2: U našoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost sveta.